0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 3-a, szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

soproni evangélikus templom harangját hallották. A hagyomány szerint a soproni evangélikusoknak már 1522-ben Luther Márton szellemében prédikált Kristóf szerzetes az egykori ferences templomban. A gyülekezet maga 1565-ben Gerengel Simon lelkész vezetésével alakult meg. Sopron mindig is kétnyelvű, német-magyar város volt. A reformáció is azért hathatott olyan gyorsan a városban, mert a nyelvi akadályt nem kellett legyőznie. Az evangélikus gyülekezetben először az 1793-tól 1803-ig itt szolgáló Wilfinger János Ernő vezette be a rendszeres magyar nyelvű szolgálatokat. Az itt lakó német kisebbség mindvégig büszkén vállalta németségét és magyarságát. Több mint 2,5 évszázad telt el, amíg a ma is látható evangélikus templom felépült a belváros nyugati részén, a templom és a Színház utca között. A torony csak 1867. szeptemberétől díszíti az Istenházát. A harangokat a helyi mester Seltenhofer Frigyes öntötte. Ekkor került a toronyba a Mi Atyánk, a Hősök, a Béke és a Hűség harangja. Az első világháború csak ez utóbbi élte túl, és 1921. december 14-én ez repítette világgá a népszavazás eredményét. Sopron magyar város maradt. A Civitas Fidelissimát a 17,5 mázsás hűségharang zúgta nyugatról keletre, északról délre. 5 évvel később a sok viszontagságot megélt templomtoronyban már ismét 4 harang lakott. A második világégésnek a Mi Atyánk harang esett áldozatául. 1948-ban pótolták. Az ezredfordulón e 4 harang hirdette a soproni evangélikusok hűségét az Istenhez és a magyarsághoz.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Avanesian Alex.
1: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat!

A Perunika trió nevét Perunikáról, a szláv istennőről kapta. Amikor a bolgárok a 9. században áttértek a kereszténységre, átvették a görög ortodoxiát. Ez volt az egyetlen eszköz Isten dicséretére. A liturgikus szövegeket lefordították bolgárra.

szerelem gyakran központi szerepet játszik ezekben a dalokban. A három fiatal nő által énekelt dalok a bolgár kultúra egy nagyon nőies oldalát tükrözi. Fiatal lányok, menyasszonyok és az anyák életre kelnek a lírai és rituális dalokban.

az ismétlődő dallamképletek lüktetése és a körtánc képe, a hóró, örvénylés és keringés tükrözik az élet természetes körforgását. Napkelte és éjszaka, havastél és nyári aratás, szüzesség és anyaság.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 2-a péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 2. listopada 2026. godine. Dobrodošli u jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama do 10 sati. Danas vam donosimo portret Silvestra Balića, novog predsjednika Hrvatske državne samouprave. U razgovoru s Renatom Blatinac govori o svojem životnom putu i povezanosti s hrvatskom zajednicom u nas. Bernadeta Blažetin vodi nas u Kerestur, gdje su učenici u sklopu dana Nikole Zrinskog izrađivali razglednice povezivajući kreativnost, zavičajnu baštinu i suvremenu tehnologiju. Posjetit ćemo i Vršendu, te od Marijane Blatinac doznati kako je na Miholje proslavljen Dan sela. Govorit ćemo i o prijateljstvima hrvatskih gradova s posebnim osvrtom na njihove veze s Mađarskom. Uz vijesti i odabranu glazbu želimo vam ugodno jutro. Za tonsku realizaciju brine se Norbert Aut, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavlijeković. Ostanite s nama.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Több mint 20 éve tanít a Bogyiszlói Általános Iskolában Mihalovics Zsolt, aki hivatásként tekint a pedagógus pályára. Fő profija az énekzene és a cigány népismeret. A Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában pedig népi hegedűt oktat. Mindezek mellett a Bogyiszlói Csillagvár tanodát is ő vezeti. Mint mondja, mindenek előtt a kölcsönös befogadásért dolgozik. Mai műsorunkban a Bogyiszlón élő Mihalovics Zsolt pedagógust ismerhetik meg.
2: Szia, Csabikám! A Csabika, gyere csak ide! Ha már itt száguldozó. Várjál meg, gyere csak ide! Na, milyen utcában vagyunk?
3: Küzdelem.
2: Na, gyere velem, küzdelem utca. Te itt laksz, igaz?
3: Aha.
2: És mit jelent, hogy küzdelem, te tudod? Hogy valamiért harcolnak, igaz? Na, és képzeld el, hogy ez miért nem azért voltam harc, hogy egymásnak estek az emberek, hanem azért, várj egy picit, hadd mondjam, hogy lehagysz, akkor nem tudom elmondani. Azért történt ez, mert amikor ide költözve voltak árvizek, és ezzel én nem itt laktak a cigányok, és létre tudja a Dankó utca, meg a Küzdelem utca, ez a Dankó telep egybe, arról már hallottál?
3: Igen.
2: És akkor itt lejöttek a Küzdelem utcai lakók is, akkor itt megjelent ez a nagy talajvíz, ami szerintem már észrevetted, nálatok is van, ugye? Amikor nagy vizek vannak. És azt mondták akkor, hogy a cigányok, ha már ide jöttek és ide költöztették őket, akkor szeretnének itt maradni mindenképp, és ezért is a Dankó telepről, azért a Dankó utca, és ezt még meg elnevezték ilyen Küzdelem utcának is, mert szerettek volna itt maradni. Na képzeld el, ezért volt ez. Na most már tudod?
3: Igen.
2: Jó van. Na, akkor tudod, mivel Küzdelem utcai lakos. Orvos akarta lenni, gyerekorvos.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
2: De amikor megláttam a vért, akkor nem voltam jól, és úgy gondoltam, hogy ezzel én nem tudok együttműködni, és nem tudom ezt megvalósítani az álmimat, de gyerekek között szerettem volna lenni. És az iskoláim folyamatában ugye a zene, az énekzene egyre közelebb került hozzám, és egy más tantárgy is a történelem, és azt gondoltam, hogy én nekem itt lesz a közelségem, hogy a gyerekek között legyek, és ennek érdekében ugye elkezdtem tanulni. Emellett a zenét azt én tanultam nagypapámtól, Orsos Kis Jánostól, művészet mesterétől, illetve mondta, mivel ő nem tudta kottát, hogy menjek el zeneiskolába, és a zeneiskolába jártam, Szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolába. Ezt követően a Kodály Zoltán zenegimnáziumba jutottam el Pécsre, és akkor azt elvégeztem, akkor már egyre jobban kialakult, hogy valóban én tanár szeretnék lenni, és jelentkeztem is énekzene történelem szakra. Ez akkor nem jött össze, és elkezdtem más területeken mozogni, és ezt követően újra visszajött bennem az, hogy én tanár szeretnék lenni. Megpróbáltam még egyszer a Nyíregyházi Főiskolát, énekzene, népzene szakosként akartam ott bejutni, ami sikerült is. És így jutottam el a tanárság felé, az, ami ugye vágyam volt. Mindig is szerettem a gyerekeket, és talán van egy olyan belső kisugárzásom is, hogy gyerekek is úgy szeretnek velem együtt lenni. És ezáltal én azt mondtam, nekem ez a mesdje, ahol nekem járni kell. Na, akkor kezdem. Az első dalt a zongorával fogom játszani, és akkor lehet írni. Önálló munkát kérnék, jó? Tehát ne csoportosan. természetesen én, ha az énekzeneit tanítom, akkor ha megjelenik a cigánságnak bármilyen kis szegmense, ami kapcsolót ad hozzá, akkor ezt megjelenítem. Hisz ha népzene, azért az a cigány zenével, a cigánsággal nagyon szorosan összeköthető. Ha cigányok abban az időben, mikor ide kerültünk Magyarországra is, és nem veszik át ezt a kultúrát, ezt a népi hagyományt, és magukra nem formálják, akkor ma a népzenoktatás nem működik ilyen szinten. A legnagyobb népzenegyűjtők ebből tudtak meríteni. Minden tájegységnek azért egy igazi cigányzenekar volt az adatközlője. Azt felvették a népzenegyűjtők, és aztán ezt lehetett ma játszani, vagy ez lehet, és lehet majd játszani, akár az akadémián, akár bárhol is, akik népzenét játszik. Tehát fontos szelete volt ebben a cigányságnak. Észrevétlenül becsúsztatom mindig a gyerekeknek azt, hogy a cigányságnak a kultúrájához, a zenevilágához legyen köze. És átveszi, és megszereti. Tehát az énekora óriási teret ad erre, hogy én ezt a kettőt tudjam ötvözni. És figyeljetek, mert ez nem olyan lesz, amit az énekkönyvben tanultunk, hanem ami ide köthető Bogyiszlóhoz. Jó, annyit elárulok. Te ismerni fogjátok. Semmi különleges.

0: a cigányságnak az elfogadása akkor történhet meg a többségi társadalom, hogyha megismerik a mi kultúránkat.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nem csak a cigányságnak kell a nem cigány és a magyar kultúrát mondjuk így megismerni, de többször elmondtam, én is magyar ember vagyok. Csak mellette cigány identitástudattal is rendelkezem természetesen. Szóval akkor működik az elfogadása egymásnak, hogyha megismerjük egymás kultúráját. És ez egy közelséget adhat. És a gyerekek is, amikor egymás mellett vannak, ugye ők még nagyon tisztán érkeznek, ott még nincsenek a külső hatások, hogy ő cigány, én nem vagyok cigány. Aztán majd jönnek a külső sztereotíp gondolatok, amit ők vagy elfogadnak, vagy nem, de többségében sajnos elfogadnak. Így viszont már előre felkészítem őket arra, és lám, egy cigány ember tanítja ezt, hogy mielőtt bármit is mondanátok, vagy bármit is hallanátok, azért én vagyok előttetek. És én azt gondolom, nagyon jó a kapcsolatom a gyerekekkel. És mivel jó a kapcsolatom, akkor tőlem ezt elfogadják. Szóval ezért érzem ezt nagyon fontosnak, hogy a cigány és nem cigány gyerekek együtt vannak. És miért? Ugye integrálásról beszélünk, integrációról. Szerintem a cigányságra a többsége ezzel próbálkozik is. Bogyiszló ebben éle jár, ebben biztos vagyok. De ez kevés. Ez az kell, amit én mondtam, hogy a kölcsönös elfogadás. Ez pedig az inklúzió, kölcsönös befogadás. És akkor tudjuk befogadni a másikat, ha megismerjük másiknak a kultúráját, a valóságát, az életét. A mai világban mindenki látja, hogy nagyon nehéz a megélhetés. Tehát az, amit fizetés gyanánt kapnak az emberek, hát hónaptól hónapig sokszor jó, hogyha kitart vagy nem tart ki. És ha azt akarjuk, hogy valami többlet legyen, és szeretnék majd valamit venni, ha valami elromlik, nem többet, hogy majd elmegyünk üdülni, hanem hogyha valami elromlik, akkor tudjuk pótolni, hát az nagyon kevés. És próbálkoznak. Az itt lévő cigányság mindig is dolgos volt. Itt nem kellett buzdítani senkit arra, hogy menjen már dolgozni. A bogyiszói cigány közösség az nagyon nagy mértékben 90%-ban beállás cigányság közösségéhez tartozik. A mi őseink, a nagyapáink már beintegrálódtak a többségi társadalomba. Dolgoztak, úgy szoktuk mondani, a parasztságnál kint, és ott a különböző munkákat elvállalták. Ezt követően megjelent a TS, és megjelentek a különböző gyárak. Azok is felölelték a képzetlen cigányságot, mondjuk így ki. A elmentek is betanított munkások lettek, illetve hát a TS-be pedig a saját kézerőből dolgozhattak. Na de megjelent nálunk egy olyan dolog, ami nem volt szokványos, és talán még manapság sem az sajnos. Az én előttem lévő generáció, a nagybátyám még idejében, elkezdtek iskolába járni, még pedig középiskolákba is, nem csak az általános iskolákba, és ott szakmákat tanultak, akik már úgy voltak a munkahelyeken, mint szakmunkásként, tehát a bérezésük is más volt, és a megítélésük is. Mi ezen még tovább tudtunk haladni, így a tanultságunk még magasabb fokra jutott el, többen érettségiztünk, és jó magam két diplomásként, de még nagyon sok társam, talán 9-10 is végeztünk már különböző helyeken, és diplomával rendelkezünk. Tehát az integráció, amiről sokat beszélnek és halljuk a médiában, nálunk tényleg révbe ért, de beszéltem már arról, hogy az integráció az egy szelete, én sokkal jobban szeretem az inklúziót. Már ne integrálódjunk, mert beintegrálódtunk bőven, azt gondolom, és megtettük, amit ezügyben lehet. Bogyiszló községéről beszélve, és itt lévő bogyiszói cigányságról, meg nagyon sokan mi a falvakban. Úgyhogy amit úgy szerettek volna, hogy beilleszkedjünk, azt mi szerintem kőkeményen elvégeztük, és ott lehetünk azokon a helyeken, ahol megérdemelten ülhetünk. De az inklúzió sokkal fontosabb, a kölcsönös befogadás. Hogyha mi valamit teszünk, akkor a többségi társadalom is próbáljon úgy cselekedni, hogy eljutassunk azokra a helyekre, amire talán méltóak vagyunk.

0: Gyerekkoromban már megkaphattam a kis hegedűt. A család által is nagypapám a híres bogyiszói zenekar vezetője volt és alapítója Orsos Kis János, népművészet mestere.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: És nála kezdtem el tanulni, unokaként. Kimaradtak a fiúgyermekek, édesanyám volt, aki mondta a nagypapának, hogy tanítsd meg már az unokádat, hát valaki vigye tovább. És úgy rám talált így a zene, innét indult el. Hát ez nekem egy kiváltság volt, hogy egy ilyen jó muzsikus mellett nevelkedhettem pici gyerekként, és aztán a nagy zenekarba is oda kerülhettem, és azt a sok szép zenét, dalt magamba szívhattam. És így kerültem én a zene világába, közben pedig hát elmentem, én megcsináltam a általános zeneiskolát, aztán a főiskolát, és azért is taníthatok. De a zene nekem nagyon fontos. Talán mondhatom, hogy minden. Hagyományőrzőként autentikus népzenét játszunk, ez a fő profil, ez egy adatközű zenekarról van szó nagypapám által, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb mesterek, bogyiszlón voltak, gyűjtöttek, Martin György, Pesovár Ferenc, Halmos Béla, aki már nincs közöttük, és a többiek is sajnos, de Sebő Ferencet említve, mi itt van közöttük, és jó barátságban vagyunk, aki 80 éve még egy Hungaroton lemezt is kiadott a régi zenekarról, és az eredeti zenekarról. Sajnos, hogy haltak ki az öregek, úgy egyre akkor mi átvettük ez a szerepet. Nagypapám 97-ben halt meg, az már azért több mint 25 éve van. Unokák elkezdtük átvenni a zenét, és igazából fiatalítottuk a zenekart. Bogyisztói népzene, megőrzése, továbbvívése, és aztán majd átadása. És ez is egy jó kis kapocs, hogy nem apa, fia, hanem nagypapa és unoka. Ezt szerintem ez még bensőségesebb volt egyébként. Másképp néz egy nagypapa az unokájára, mint a saját gyermekére, fiára, hogy nagyon jó kapcsolatom volt vele. És hogy ezt én nem veszem át, akkor most már több mint 25-27 éve nincs bogyiszlói muzsika helyben. Mert ugye tanítható és tanítják, hiszen a Dunántúl tájegységének az egyik muzsika világ az bogyiszlóhoz köthető, és felvételek alapján lekottáztak, ők nem tudták a kottát, ma játsszák akár a Zeneakadémián, vagy bárhol, ez egy tájegységhez köthető olyan dolog, amit meg kell tanulni.

Nagypapám egy dologra tanított meg engem legfőképp az alázatra. Nem az alázkodás, az alázatra. Ő egy visszafogott úriember volt. Ő nagy fegyelemmel tartotta a zenekart. És ez mind abból adott, amilyen személyiség volt ő. Volt egy aurája. Ott ő volt a karmester, ő volt a gesztikulációval, mit mutatott, vonójátékával, mozgásával, és akkor volt a zenekar olyan, aminek kellett lenni. Tehát amíg feladat volt, addig annak úgy kellett működni. Ezt én is ugyanezt így érzem, és így követelem meg, én is a zenekartra mondhatok ilyet. A bogyiszói zenekart képvisel, nem a Mihalovics Zsoltot, hanem azok keresztül a bogyiszói zenekart. És ez elő nevelkedett, és ezt visszük is tovább.

0: 2003 óta tanítok Bogyiszon az általános iskolába. Főprofilom az énekzene, cigány népismeretet is tanítok, mert a romológiát is elvégeztem. Emellett én tanítok a Liszt Ferenc Zeneiskolában, amit említettem már korábbiban, ahol a klasszikus zenét tanultam, de ugye népzenét játszok, és ott népi hegedűt oktatok óraadóként. Szerintem ott is idestova már legalább egy 15 éve. Hát igen, pedagógus, ez egy nagyon fontos fogalom.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: A tanár azt mondja, hogy megcsinálj, leadja az anyagot, és aztán megy tovább. Pedagógus az egy más jellemet kíván el, és az is. Egy jó pedagógus ma nem egyszerű egy jó pedagógusnak lenni, és ez tényleg ez egy hivatás, egy elhivatottság. Egyszerűen nem tudok másfelé elmenni, nem azért nem lettek volna lehetőségek, mert a lelkem, az ösztöneim azt sugálják, hogy nekem itt kell maradnom, és én a gyerekek közelségében kell legyek. Mert pedagógusként a gyerekeket nem csak tanítani, hanem nevelni. Akár intelmekre, akár egy megjelenésre, a megszólításokra. Úgy nevelkedtem, ma mész kisfiam, nekem mindig köszönj bárkinek is. Ha ismered, ha nem. Ez a gyerekeknél, hogyha megyek át valamire, mindig köszönj, mert már ez sincs meg. Ebben a gyorsított, felgyorsított világban a gyerekek egyre többször magányosan vannak otthon, mert a szülők rohannak, dolgoznak, hogy megteremtsék azokat a javakat, amivel túl tudják élni, vagy tisztességesen tudják élni a napjaikat. Telefon használata. Ott sincs a kontakt, nincsenek az egymásra való kapcsolatok. És ezért fontos, hogy egy pedagógusokban itt vagyok közöttük, hogy ezeket a kontaktokat erősítsem, az együttléteket. Erre nem ad meg én más legnagyobb lehetőséget, mint a zene. Észrevétlenül a kapcsolatokat erősíteni tudom. Gyere, Áron! Gyere, gyere, te is! Gyere be! Nyugodtan! Na, csak oda! És a kis papírod? Itt van! Megvan a kis papírunk is, gyere, megfogod, és elmondod nekem a részeit most gyorsan. Ez a te feladatod, meg utána megpengetjük, jó? Na mondd el hangszer részeit.
2: Ez a csiga, ez a has.
0: Igen.
2: Ez a hát.
0: Úgy van. Ahol fogod, az mi? Ha mi ez itt nekem?
2: Nyak.
0: Nyak? És mi ez fölül? Ahol lefogjuk a hangot, hogy nevezzük? Fogó.
2: Fogólap.
0: Pedagógusnak lenni ma nem egyszerű, és ez tényleg ez egy fontos hivatás, és azt tudja ezt mivel, aki ezt belül is érzi. Kell egy belső érzelemvilág ehhez, hogy én mindenkit szeressek, és én úgy megyek oda a gyerekekhez, de ez vissza is jön. Nálam minden nap így telik el. Pluszokat adok nekik, nem csak a zeneórán, hanem a szünetekben, vagy bármikor is keresem a kontaktot velük. Ki kezdi a kész a főprímás? Mire integet, akkor te leszel. Fölfutásra, jó? Mehet. Figyelem. Na, bátran.

0: nagyon jó volt. És ének mit tudok rajta, igaz? Nézzen ettől, nézzen.
1: Most a művelődési házban vagyunk, itt található a tanodának is a két terme, fönt a galériában. A tanoda 2013-tól működik, többségében hátrányos helyzetű gyerekekkel tudunk foglalkozni. A mi csoport létszámunk az 30 fővel indult, és 30 fő mai nap is. A felzárkóztatás mellett nagyon fontos itt a tehetségápolás is. Az esélyegyelőség mindenkinek adott. Mindenki mehet iskolába, mindenki oda juthat, talán fel is veszik, de hogy ott tudjon maradni, megmaradni, az kell egy szociális háttér. A tanoda ebben elég nagy mérföldkövet lerak. Mindennapos foglalkozásról van szó. Itt szaktanárokkal vagyunk különböző területekről, de a tanoda itt nem áll meg. Tehát emellett olyan programokat biztosítom nekik, ami esetleg otthonról nem igazán lehetséges. Kirándulások. Figyellek arra, én vagyok itt a szakmai vezető egyébként, öten dolgozunk itt, hogy ez egy jó egyensúlyban legyen. Nem lehet a gyerekeket folyamatosan csak azzal gyepálni és küzdeni velük, hogy tanuljatok, mert az nem működik. Így tudnak talán akár középiskolákban, ez nagyon fontos, megmaladni. Ami itt van, hogy minden ingyenes, akármilyen programról beszélünk, itt semmiért nem fizetnek a gyerekek, ezt mi megkapjuk és rájuk költjük. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez a szociális háttérnek a hiányosságáit, ha vannak, akkor hisz mondtam, hogy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekről van többségében szó, akkor ezzel mi tudjuk pótolni.
0: Lehet kézüveskedni, ide gyertek!
1: A sztereotípiák, a kudarcok, az előítéletek, kell egy belső erő. Nem mindenki tud ezzel megküzdeni. Akik valóvá jutottunk egy szintére, mondjuk egy tanulmányék alapján, hogy nagyon sok gátat át kellett ugrani és többszörösen teljesíteni. Tehát rengeteg dolog volt, amikor egy belső erőnek kell lenni, hogy igenis ott maradj el.
2: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
1: És tud végigcsinálni. És valahogy ezt aztán elfelejtik többen. Ez a kifehéredő társadalmat is sokan követik a cigányságból, hogy akkor én nem vagyok cigány, én ezt vállalom. És cigány emberként ez egy óriási felelősség, hogyha gyerekek elé megyek, nem úgy meg, hogy itt a cigány tanár úr, és akkor itt vagyok veletek, mert az is mondtam, hogy magyar ember vagyok, de mellette cigány emberként is, beás cigány, így mondanám, ez a pontosítása. És hogy ha viszont előjön egy olyan, és nem a népismeret órán, ez lehet bármilyen órán is, vagy egy osztályfőnöki órán, osztályfőnök, és előjön ebben a kapcsolatban valami, akkor én igenis képviselem a cigányságomat is. De nem csak a gyerekeknél van ez szerintem, hanem az életünkben is, a bárhova elmegyünk. Nekem ez egy hivatás tudattá is alakult, hogy nekem feladatom van ezzel.
0: Az ő feladat, jó? De ide jöttünk, ide, másik. Jó, így fogtok táncolni. Jó, én énekelőt és ti csak táncolni.

Bogyiszló, több szempontból is ismert lehet, az első a paprikát mondják, tényleg így van, kiváló paprika, mellette pedig a zene és a kultúra, a hírességét ő adja. Érdekes, hogy mi ugye beállt cigányzenészek vagyunk, és általában a magyar cigányzenészekre mondják, hogy a vonos bandában játszanak, és hogy ők képviselik ezt a műfajnak, eznek a részét. Hát mi akár ebben különlegesek vagyunk, de vannak még ilyenek, ahol a vonos zenekarnak igenis nagy múltja volt, van, és hát reméljük, hogy lesz is. És nagyon sok szép zene, muzsika van a beás közösségtől is, ami nem a gitárhoz kötődik, a pengető zenekarokhoz, hanem a vonós zenéhez. És ezt úgy játszották már az őseink is. Egyébként Bogyiszló nem csak vonós zenekarok voltak, hanem tamburás zenekarok is voltak. Csak mindenhol azért lemorzsolódtak, több vonós banda is volt, és aztán együtt lett egy ilyen kuriózum a Bogyiszló zenekarra, ahol egy fúziót össze a tamburás zenekarból maradtak hárman, és a vonós zenekarból is. Családon belül visszük tovább, hisz unokák vagyunk többségében ebben, vagy családok, vagy a saját gyermekem is benne van. Tényleg a családon belül próbáljuk ezt vinni tovább.

0: a Nemzetiség Önkormányzatnak a tagja, majd az elnöke lettem, és most már nem tudom, hanyadik alkalommal, a nagy önkormányzatba is bejutottam az önkormányzatiba, az, ami nagyon fontos, mert a kettőnek így tudok talán egy ötvözetet adni és jobban segíteni. Hogy miért teszem? Azért teszem, hogy valamit tudjak nyújtani a cigányságomnak.
1: Mondja Mihalovics Zsolt, pedagógus, zenész.
0: Nagyon sok feladatom van. Elkezdem hétfőn reggel, akkor pénteken veszem észre, hogy otthon vagyok. Tehát reggeltől esik dolgozom. Néha azért a családról vására, ezt így elmondom, de valahogy magamat háttérbe teszem, és amiket beszélünk valóban a nemzetiségünkről, a nagy önkormányzat, itt tanítok, ott tanítok, és még a tanoda is, ami ott van. De ezek mind olyan szép hivatások, nekem olyan hivatás tudatom van, ami engem visz előre, és motivál. Még a mai napig motivál. Szóval azt érzem, hogy amíg bírom, addig csinálom.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна» 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: Köszöntöm a Nemzetiségek zenéje hallgatóit. Mai félórás összeállításunkban a horvát rádiók legfrissebb sikerdalaira figyelünk. A HR Top 100 élén a hónap folyamán nagy változás történt. Jasna Zlokić és Jakov Jozinovics duettje már a megjelenést követő második héten az első helyre került. Hallgassuk meg az új listavezetőt, a Ljudi poput nász, vagyis a Hozzánk hasonló emberek című dalt.

A dal a hónap elején még a lista legmagasabb új belépője volt, most pedig már a horvát rádiók legtöbbet játszott felvétele. Jasna Zlokić pályáján az első HR Top 100 lista vezetés, mind Jakov Jozinovic számára egyre ismerősebb a csúcspozíció. A duett Matija Cvek 7 héten át tartó elsőbségét szakította meg, az előző lista vezető azonban továbbra is közvetlenül az élmezőnyben maradt. Dvoje Mladi című dala a második helyen áll.

A harmadik helyre a Fluentes együttese érkezett a Csuvár, vagyis az Őrző című dallal. Gorán Boskovics személyes hangú szerzeményét a lányához írta. Az apai szeretetről, óvásról és kötődésről szóló üzenet gyorsan utat talált a hallgatókhoz. Már a második listás héten dobogós lett.

A HR Top 100 negyedik helyezettje a horvát funk és popzene egyik jól ismert zenekara, a Song Killers. A csapat Superman című felvétele hetek óta stabilan szerepel a rádiós játszási listán. Lendületes, könnyen felismerhető hangzásuk most is jól szól az éterben.

0: Ja bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Az első ötös mezőnyt Marko Kutlics zárja a Probudi me, vagyis Ébresz fel című dalával. A fiatal énekes ezen a héten nem csak egy, hanem két felvétellel is komoly figyelmet kapott, egy másik dala a lista legnagyobb ugrását produkálta.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A Vrátilasze a múlt heti 89. helyről egészen a 13. jutott. Marko Kutlić ezt a dalt a 29. Dalmát Chanson Fesztiválon is bemutatta, ahol a szakmai zsűri második díját nyerte el. A fesztivál siker után a rádiós szerkesztők is egyre gyakrabban választották a felvételt.

A mai műsorunkban a HR Top 100 átrendező élmezőnyéből hallhattunk dalokat. Köszönöm figyelmüket! A szerkesztőt és műsorvezetőt Pavlekovics Andrást hallották. A viszont hallásra a Nemzeti Sikek zenéje következő adásában.

0: Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.